aseda no de asɛ wo ne ma tena fiti anadwe no ndu abɛduru saa berɛ mu ne de agyama nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛbaako pɛ sabe yɛbɛpagya yɛ mu ne yɛtwe adom deɛ no ne yɛpagya yɛ mu a sɔfo peter ne sɔfo jeremia ɛna ɛbabɛtoa so nyame adom a yɛbɛsa ahyia kyenaa